cy'ijambo ry'Imana aho ubutumwa ari bwinshi cyane akaririmbo keza akarimo amajambo menze katubwira ati ngo Eloi Eloi Alpha nacho utazogira.